0: Une vase à 100 ans, chaque opéra retourne en Paris que l'amour a fraîchi ton printemps. Une vase à 1000 temps, une vase à 1000 temps, une vase à 1000 temps de patienter 20 ans pour fêter mes 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une vase à 1000 temps, une vase à 1000 temps, une vase à 1000 temps, presque dans sa montre, sans trop le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Jacques Brel á þúsundföldum hraða. Við gætum nú ekki tala svona rætt í útvarpinu vera.
2: Ég móð bara að hlusta þetta lag. Ja. Það var almennilegu föstu árið þessu.
1: Við ætlum að tala hægt og rólega hér eftir fréttir klukkan 8. Hann kemur til okkar hann Hreinn Valdimarsson og við ætlum að ræða hljóð og hlustun og ýmislegt annað skemmtilegt.